0: Hey yo, this is Sean Paul. Got you so high, and I know you like. Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: high. Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Bitang jó rádió. Ha jót akarsz magadnak.
1: Hello, Charlie Brown.
2: Mi amigo, Charlie Brown.

a 80-as. És napjaink legjobb zenéi.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket. Vitamin Rádió. A legjobb zenéket.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

Weather Girl. Uh-huh. And have we got news?

0: Bitonkő Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italjú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy, vagy csinálj, amit akarsz.

0: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
1: Pitangyó Rádió.
2: A 80-as. Kilencvenes.
3: És napjaink legjobb zenéi.
2: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Pitangyó Rádiót hallgatott.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel. Psillel. Psillel.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld rá, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Radio.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitang Jó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitang Jó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitang Jó Rádióban.

0: Hey yo, this is Sean Paul. Got this over. And I know you like. Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Bitangyó rádió. Ha jót akarsz magadnak.
1: És most korrigálnék valamit. Dunkos Hadd is azt mondta, hogy az Omega együttes legöregebb tagja Kovacsics Andris, aki egyébként tényleg ma ünnepli születésnapját, de nem a 77-et, csak a 76-at. De így is ő a legöregebb. Most be is jön erre az alkalomra. Egy szám elejéig visszavesszük. Öcsi,

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

Music Mixbox szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától MC Csabával a Bitang Jó Rádióban.

Nagyon jó slágereket hoztam a mai nap folyamán, is ígérhetem nektek, és természetesen bizony a hallgatóknak, hogy ebben az órában is, és a következő órában is rengeteg jó slágerrel jövök ebben a két órában. Music Mixbox, MC Csabával, és persze a Beat on Your Rádióval. Szép délutánt kívánok mindenkinek, és jó étvágyat kívánok az ebédhez, hiszen már délmúlt 4 perccel megkezdjük akkor a mai napot is a Music Mixbox-szal. Nézzük akkor, 2026. szeptember 5-ét írunk, a mai napon pedig boldog névnapot kívánok innen a rádión keresztül a Lőrinceknek, a Viktoroknak, valamint boldog születésnapot azoknak, akik valamit, valamilyen formájában ünnepelnének valamit, és természetesen még egyszer boldog szülinapot. Egy jó slágerrel indítottam, mindjárt itt volt velünk Weekend és a Blind Lies cím slágere, majd őt követően jön egy magyar együttes, a Bagosi Brothers és a Company, valamint a Valahol Itt című slágere jön majd rögtön. Elérhetőségeinket tudjátok, azért elmondom, plusz 36 39 82 96 68, ez a Viber és SMS számunk, lehet kérni egyébként dalt is ebben az órában, akár a következő órában is. bitangyoradio.com, ez a következő elérhetőségünk, tartsatok a Bitangyo Rádióval. Néhány ízelítő a mai napon, itt lesz velünk majd nem sokára Noémi You című dalával, Bob Marley, itt lesz Eric Price, aztán Black Eyed Peas zenéje is majd előfordul nekünk, Cyril, aztán Louis Fonsi, Demi Lovato, és nem utolsó sorban pedig Caro Emerald is itt lesz velünk, aztán jó sok magyar felvétel is előfordul nekünk majd. Jó, akkor kellemes rádióhallgatást kívánok a továbbiakban is minden kis rádióhallgatónak itt a Bitangyo Rádión. Bitangyo Rádió.

Elszólt a Bitangyó Rádión, ez elmúlt egy néhány percben, Ikön Lonely, egy jó, gyönyörű, klasszikus zenéből felalakított sláger a 90-es évekre alapulva. Itt a Bitangyó Rádió múlt és jelen kedvenc slágereivel, nem menjetek sehova, hiszen egy jó sláger fog következni. Jennifer Rush jóvoltából Power of Love című gyönyörű klasszikusra érkezik rögtön hozzánk ide a Bitangyó Rádióval, és továbbra is elérhetőségeink a bitangyoradio.com, azon belül pedig van természetesen egy csetszobánk, itt lehet csevegni, ismerkedni, beszélgetni, akár barátkozni is. Bizony, na akkor érkezik tehát, ahogy ígért, Jennifer Rush, The Power of Love című slágerével, továbbra is kellemes rádióhallgatást!

Világ TV Szóda múlt és jelen kedves slágereivel, Bitangyó Rádió és természetesen a Music Mixbox MC Csabával így szombaton is vasárnap délután. Nos akkor most pedig a következő dalt rögtön már is mondanám, a Soproni Rehabilitációs Központ élelmezési osztályára küldeném a következő dalt, méghozzá itt van velünk Chesney Hawkes, The One and Lonely című slágerével, én pedig jó munkát és kitartást kívánok az ottaniaknak.

Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, az ország keleti északkeleti részén, illetve a nyugati határszél közelében záporok, zivatarok váratok, máshol többnyire száraz marad az idő. A délnyugati, nyugati szél északnyugatira fordul és nagy területen megerősödik, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban már 13-21, délután 26-34 fok várható, így a változás ellenére a szombat nagy része továbbra is nyárias meleget tartogat majd.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

Múlt és jelen kedvenc slágereim, Bitangyó Rádió, és még egyszer egy kérés kívánság, hiszen már alattam elindult egy nagyon jó sláger, Samba de Janeiro, ez a dal címe, érkezik már is ez a dal trance változatban itt a Bitangyó Rádión. Sopronban szól a felvétel a kollégáknak, még egyszer a rehabilitációs központ élelmezési osztályára. Jó munkát és kitartást nektek! Na, szóljon a sláger!

Múlt és jelen kedvenc slágerei Bitangyó Rádió, velünk bizony szavalad az idő, hiszen 12 óra 50 perc a pontos idő. Egy jó 10 perc és beleugrunk, belecsöppenünk nem sokára a következő egyben az utolsó órába. Köszöntöm a cseten lévőket és természetesen a kinti hallgatókat is. www.bitangyoradio.com 0398 29 6 68, ez a Viber és SMS számunk, érkezik már is, ezt a bulítá!

Szent, itt pedig a Bitangyó Rádió múlt és jelen kedvenc slágereivel. Már is belecsöppenünk a következő egyben az utolsó órába. Már is mutatom, milyen dallal fogok érkezni rögtön. Érkezik mindjárt ez a dal.

0: Múlt és jelen kedvenc slágerei Bitangyó Rádió szombat délután van, és természetesen nézzük akkor a 2026. szeptember 5-e van szombat. Boldog névnapot kívánok innen a rádió éterén keresztül a Lőrinceknek és a Viktor nevű hallgatóinknak, és természetesen boldog születésnapot kívánok azoknak, akik nyilván ünnepelnék a születésnapot, illetve valamilyen formájában ünnepelnének valamit. Denzel Pump It Up című slágerét játszottam mindjárt a 2000-es évek elejéről, aztán nagyon jó slágereket hoztam, itt van nálam a recept egyébként a mai napon. Itt lesz velünk még Birdie, aztán lesz majd velünk Black Eyed Peas, Santana, a magyarok közül Step, és Louis Ponzi, Demi Lovato. Itt nem utolsó sorban pedig érkezik majd Limp Bizkit slágere is ebben az órában. Elérhetőségeinket ne hagyjuk már ki, ha már itt tartunk, 0-39-8-2-9-6-6-8, Viber és SMS számunk, valamint a bitangyoradio.com. Ebben az órában is tehát a jobb nejem slágerek szólnak. Itt állunk a Bitangyó Rádion, hiszen érkezik egy hazai énekesnő, úgy hívnak, hogy Katona Klári, és a Miért Ne című slágerével jön már is, aztán őt követően érkezik tehát a Santana. Érdemes lesz velünk hallgatni, tarts a Bitangyó Rádióban ebben az órában is.
1: Bitangyó Rádió.

4:42 múlt pontosan 5 perccel, a Bitangyó Rádiót hallgatod múlt és jelen kedvenc slágereivel és MC Csabával, valamint a Music Mixboxot. Éppen kifelé tekintek a stúdió ablakon keresztül, és látom azt, hogy egész nap ilyen borúsa idő van. Nem tudom, a meteorológusok mit ígértek nekünk, ezt majd a következőképpen kiderül majd mindjárt, nem sokára. Pár percen belül előtte itt van nekünk még Justin Bieber, és természetesen a Friends című slágere.

Észak-nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, az ország keleti észak-keleti részén, illetve a nyugati határszél közelében záporok, zivatarok váratok, máshol többnyire száraz marad az idő. A délnyugati, nyugati szél észak-nyugatira fordul és nagy területen megerősödik, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban már 13-21, délután 26-30.

0: 34 fok várható, így a változás ellenére a szombat nagy része továbbra is nyárias meleget tartogat majd.
1: Bitangyó Rádió.

0: Most pedig nézzük az aktuális időjárásunkat. Jelen pillanatban Békéscsabán 30 fokot mérhetünk, Budapesten 24 fok van, Debrecenben 25, Győrben 24, a Kékestetőn 15 fok van, Miskolcon 21, Napkor 23, Paks 28, Pécs Pogány 28, Sármellék 27, Siófok 26, Szeged 31 fok, Szolnokon 30, nem utolsó sorban pedig Szombathelyen 23 fokot mérhetünk. Itt jelen pillanatban Nyugat-Dunántúl, Magyarországon pedig elég ennyien ilyen záporos idő van, ahogy kinézek az ablakon, de hát egy kicsit majd kisüt a nap, egy kicsit később legalábbis, ahogy olvastam. Nos akkor itt a Bitangja Rádió múlt is jelen kedves slágereivel 13:40 perckor pedig, illetve 41 perckor megszólal nekünk Birdie, Can't Join Your Heart című slágere itt a Bitangja Rádión.
1: Bitangja Rádió.

0: Program ajánló következik.
1: Nézzük a közben a programajánlónkat a mai napra, hiszen itt olvasható. Illetve a mai napra 11 órától délig bezárólag, tehát 1 órán keresztül a Daily Rock Hour volt hallható. 12 órától 14 óráig jó magam, MC Csaba, Music Mix Box. 14 órától utánam következően 16 óráig bezárólag Mókuska jön majd. 16 órától 18 óráig Gabe Ellen a retróval érkezik ide a stúdióba. Majd este 18 órától 20 óráig Lil Lion fog majd benneteket szórakoztatni. Itt nálunk a Bitangja Rádión. Jó szórakozást kívánok az összes műsorvezető kollégának, kolléginának, illetve nektek pedig kellemes rádióhallgatást továbbiakban.

Elena Miles, Black Velvet, ez a dal volt hallható az elmúlt egy néhány percben itt nálunk a Bitangyó Rádón. Evan Shore érkezik már is az Obsession című slágerével a Bitangyó Rádió nálunk. Most ez lesz hallható. Something.

Múlt és jelen kedvenc slágereivel, Vitangio Rádió. Köszönöm szépen az elmúlt két óra figyelmet mindenkinek. Érkezik Mókuska egy jó műsorával ide a Vitangio Rádióba. 14 órától 16 óráig, ha jól tudom, és nál is ránézünk. Gyorsan még ezt a programajánlat be kell mondanom, jó, és akkor a mai napra 2026. 9. hó, azaz szeptember 5-én szombaton, dél 11 órától délig déli Harak Horn volt hallható, 12 órától 14 óráig MC Csaba Jó Magam Music Mixbox, majd utána 14 órától 16 óráig Mókuska érkezik Minden, ami zene, 16 órától 18 óráig Gébelen Retro, valamint 18 órától 20 óráig bezárólag Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsora lesz majd hallható. Közben jött nekem egy üzenet Mókuskától, hogy már itt van. Nos, akkor köszönöm szépen mindenkinek a mai napra a figyelmet. Találkozunk legközelebb holnap 14 órától 16 óráig itt a Vitangio Rádión. MC Csabát hallottátok.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

Na hát mindenkinek csodaszép délutánt kívánok. A mikrofon mögött már Mókuskát hallhatjátok. MC Csabának nagyon szépen köszönjük az elmúlt 2 óráját. Kettő órában pedig érezzétek jól magatokat velem, Mókuskával. Hát imádkozni fogunk, mindig kell. Ha már templomban nem járunk, fene a pofánkat. Főleg az enyémet. A játszomban Coldplay és a Vipray. Jó szórakozást nektek!

És milyen szépen összegyűjtünk, hogy sziasztok! Akkor már meg is nézzük, hogy kik vannak itt velünk. Itt van velünk Tika, itt van velünk Pista 67, megérkezett az én drága földikém, és puszi neked, itt van a mi katánk, itt van a mi csempás rozikánk, itt az én barátnőm Csatika, aki azt kérdezi, hogy vigyesszek valami fotót, vagy nem kötelező. Hát figyelj, valami jó kis sült oldala sühetne fotónak is, elcseppennék itt a gép előtt, már hogy a nyálom. Itt van velünk Bubuka, és a minden igaz. Akkor itt van velünk a Bubukáné is. Velünk van a mi Madwing, szia Maci, itt van két droidunk, velünk van Roni, Kézi, és még velünk van MC Csaba is, ha minden igaz, illetve... Köszönös hallgatóként itt van az én drága Becikém is. És soha nem marad ki, egy nagyon régi hallgatóm, aki nem más, mint... Buli király Gyula, illetve fog jönni az én Marikám is. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok! Más cseten lévőknek is sziasztok!

És megérkezett ez egy másik felem is, a teszom. Érezd jól magad te is. És hogy mi lett a második zenén? Hát hallhatjátok. Egy kis álmokfutók mindenkinek. Meghalok egy csókodért.

Kata kérdezi, hogy a szokásos zenét kérheti-e. Várjál, Kata, mert még hagyja jön meg először a hangom. Meg ez a második zeném. Amúgy igen. Hogy álmodom.

Azt mondja, maskurám, jó Isten, gyere le! Valami hülyeséget mindig sikerül összeszedni, és meg is mutatom nektek. Ne csak én szenvedjek, már ti is. Erre szoktuk mondani itthon, hogy annyira tisztelik az ütemet, hogy még véletlenül sem találják el. Amúgy AC/DC lett volna egy kicsit máshogy, hát sikerült is máshogy. Ő már itt Diana King. És a Shy Guy. Másik felem kérésére.

Azt írja Maskula, hogy elképzeltelek téged, ahogy ez tényleg lett. Hát figyelj, minden hülyeségben benne vagyok. Te csak elképzeled, gondolom, hogy fájhat neked. Gondold el, hát az itt van mellettem. Szegény, néha úgy sajnálom. De hát ő így szeret engem, ahogy vagyok.

Meg hát a kérésével megyünk tovább, hiszen ő nagyon szerette volna már a szadásom elején kérni Maskurának azt a bizonyos palacsinta dalát. És én mindig nagyon szívesen leadom, ahogy mondtam, nekem is nagy-nagy kedvencem. Úgyhogy akkor érkezem Maskura palacsintát süt című dalát.

Ő már itt a Bolero. Így fogadj el, ha rossz is vagyok,

Na és a zene végére megérkezett az én finom kávém is. Köszönöm szépen másik felem. Becikém, ha itt vagy, akkor neked szól egy zene. Illetve mindenkinek, aki szereti a The Beast. Itt már a Volt Beat.

Ránézek az órámra, és már 14 óra 42 perc van. Hát még most jöttünk. És lassan egy óra el is telt. Ahogy ígértem az én Mária barátnőmnek, hozok egy jó kis Ricky Martin zenét. Un dos tres, Maria. Ez csak a zenét.

megérkezett az én drága apukám is. Végre-végre hip-hip hurrá. Pontás neked, egy hatalmas pusszantás neked, apukám. Atesztó meg egy, hát nem sör, mert nem iszol. Ja, tejet küld neked. Tejet? Tejet küld neked. Azt tudod mi? Macska benzin. Szeressük.

Azt tudjátok, mit csinál mostanában az én párocskám? A fél fülén van csak rajta a füles. És hallgatja, hogy én mit szerencsétlenkedek itt a mikrofon előtt, mikor nincsen éppen bekapcsolva a mikrofon. Azért néha félszemmel ránézek, hát nem vigyorog, úgyhogy akkor csak bírja még. Hát vagy éppen nem mer vigyorogni, lehet. Közel van hozzám, túl közel. Aztán ha elér a kezem, akkor kap egy simit. Hoppá! Drága apukám Maskura azt írja, hogy üdv apukámnak. És akkor jöjjenek azok a zselés majmok. Artaszom kérésére nem vagyok százas. Hát nem vagyunk százasok.

0: Sony Music. Johnny, Beer Candy.
1: Ő volt a CSU, és ez volt a hely DJ-ja, és ott volt mellette Yandel is. A folytatásban egy nagyon kedves kis zene, csak nem értem, hogy miért nincs végig énekelve. Mert hogy szerintem nincs végig énekelve, érkezik Kopikon, és azt szeres úgy.

Ő már itt a Kozombolis. És arról énekel, ami így is van, az zenétől felforra vérem.

Nagyon trombitáltok. Mindjárt hozok nektek olyan zenét is. Aztán fújhatjátok. Aki nem szeret fújni, a szívhat is. Jaj, mókuska. Fene a pofámat.

Most kurám azt írja, hogy mindent fújunk, én meg azt mondom, hogy én meg mindig szívok. Ha akarok, ha nem. Ha jó nekem, ha nem. Na mindegy, hagyjuk is. Na gyere! De ne nézz bele a szemembe! Csapjuk fel azt a szemüveget! És...

folytatásba hozok nektek egy 90-es Eurodance mixet, fogadjátok tőlem nagyon sok szeretettel.

azt írja az én maskulám, hogy take you by the way. Stop a néni. It's my life. Azt hiszem ebből a kis mixecskében benne van minden, ami a 90-es években nagyon fel volt kapva. Hát ugye kivéve, ami nincs benne. Love Message! Buli király Gyulánknak. Tudom, hogy imádja.

A folytatásban pedig Kata kérésére fog érkezni egy zene. Azt írja nekem, hogy Bea, szeretnék tőled bocsánatot kérni, és kérem szépen a By Alex Bocsánat című dalt csak neked. Megvan ez a dal? Megvan nekem ez a dal. Igazából én nem haragszom rád, csak nem értelek. De mivel kérted a zenét, hát leadom. Érkezik By Alex és Slap és a Bocsánat.

0: Kisfiamtól, Mátéról szeretném bocsánatot kérni, azért, mert 5 éve elkövettem egy hibát.
1: Én a meg nem született gyerekemtől szeretnék bocsánatot kérni, hogy elvetettem őt.
2: Én a kiskori énemtől szeretnék bocsánatot kérni, amiért elhitettem magamban, hogy nem vagyok elég szerethető, mert az apámtól és más emberektől is azt kaptam, hogy nem vagyok elég értékes.
1: Hát, hogyha hallanál,

0: Én édesapámtól kérnék bocsánatot, azért nem nagyon sajnálom azt, hogy nem töltöttem vele elég időt. Nagyon sokszor terhesnek éreztem a társaságát, és ezt nagyon-nagyon sajnálom, mert már nincsen velünk.
1: Volt barátnőmtől szeretném bocsánatot kérni. Ha újra kezdhetném, akkor sokkal jobban odafigyelnék rá.

Gyere, most kurám, ott van a nálunkád. És ott van a seprűd is. Parfison, te csücs rá. Aztán jöhet a boszorkány repülés. Felpatanok oda hátra mögéd.

Egy kis közérdekű információ nektek, ami nem is olyan kicsi, a mai műsortervet szeretném nektek elmondani, ugye 14 órától 16 óráig velem szórakozhatok. Ez itt a Minden, ami zene. 16 órától 18 óráig fogadjátok nagyon sok szeretettel Gébelent és a Retrót, aztán pedig érkezik hozzátok a Mikki és Tüklén Lionunk 18 órától 20 óráig, és a Hevesen Vegyesen. Tehát senki sehová. A folytatásban pedig egy olyan előadó énekesnővel megyünk tovább, aki sajnos már nincs köztünk. Éles váltás ez. Ten ketten fognak énekelni, gyönyörű szép hangon Cserháti Zsuzsa, és mellette Roy és a Két Bolond. Nagyon szeretem zenét.

két bolond egy pár gyönyörű szép zene Cserháti Zsuzsa és Roy előadásában. A folytatásban pedig már itt van nekünk a Klub 54, és a Csukd be a szemed, és bújj hozzám.

figyeljetek, vegyétek lejjebb a rádión a hangerőt. Kicsit be fogunk vadulni. Egy hard technót hozok nektek. Elmondom nektek, hogy én ezt is élvezem. Nagyon örül tudok lenni. Nem csak a kemény rockot, meg az ilyen-olyan zenéket, meg a hülyeséget szeretem, hanem ezt is. Van egy kis bajor beütése is, de majd figyeljetek. Érkezik hozzánk a Jägermeister.

No, hát én azért maskurámot beépítettem az adásomba, ha nem először. Jégermeister! 15 óra 30 perckor megyünk tovább. Szampaol, hóda szeretem. És Anna Mari közösével.

egy regibe hozom el nektek. Michael Jackson, Bob Marley és a Dark közösét. Ez az Old Carol.

Nagyon megszeretem a következő zenét, amit Blünken követel, és a szám címe nem lesz más, mint a Kleiner Satellit. Régi zenécske, 90-es évek itt a Bitang Jó Rádión.

És már be is köszönt Gévelen, aki érkezik utána adásba. Illetve úgy a helyes, hogy ő lesz a következő műsorvezető. 16 órától 18 óráig fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel, aztán pedig 18-tól 20-ig érkezik a kis oroszlánunk, és a hevesen, vegyesen.

maradunk a 90-es éveknél. És már jönnek is a csajok. Hogy kik ők? Nagyon-nagyon voltak annak idején nálam a mai napig. Salt and Pepper. És a Let's Talk About Sex.

0: Let's talk about sex.
1: Let's talk about sex. Let's talk about sex.
0: Voici la Myrtalac.
1: Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things.
0: A folytatásban ataszom kérésére jön a következő zene. Ahogy azt szépen megmondtam nektek, na nem baj.
1: Let's talk about sex. Let's talk about sex.
0: Jó van az úgy.
1: Baby.
0: Szóval a legeslegelső zene, amit Ateson kért tőlem ezelőtt mikor? Hát nem mostanában. És én félve adtam le. Már itt is van nekünk. O.J. Simpson és Meg Ducky. A szám címe az Ágyamban nincs szabály.

0: Adumanapan, who seek it harta, frugal much of to the marta, frugal much of to the demagoplochimat, holari, holari, ho.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek, s ha én szeretlek, jól vigyázz.
2: Megérkezett a mi Mazlink. Mazlink van. Azt mondja, ez meg milyen zene? Ez egy nagyon jó zene. A folytatás is ilyen, pedig már az adásom vége felé járok. Én már itt az észrobb vész a 90-es évekből.

0: 6 perc alatt próbálok 2 zenét leadni. Nagyon ügyes leszek, az egyik több mint 4 perces, a búcsú zeném pedig 3,5. Adjátok össze, ha tudjátok. Én meg megoldom, hogy szoktam. Érkezik a Delta és tőle a mese. Jön Maskurának és mindenkinek, aki szereti.
1: Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek. Ennek így kellett történnie.
0: Maskurában szépen osztatta a több mint 4 perc, és a 3,5 perc az neki 5. Én meg azt mondom rá, hogy igen, annyi, mert időbe fogom átadni az adást, mint mindig.

és akkor akciózunk. Én mindenkinek nagyon szépen megköszönöm a megtisztelő figyelmet. A búcsú most nem olyan lesz, mint szokott lenni. Csak annyit mondok, hogy köszönöm, hogy velem voltatok. A barátságot és mindent. A mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát halltátok. Örültem nektek. Csonka családnak fogadjátok nagyon sok szeretettel Gévelent. Elmentem vagánynak, Csóka családnak, pápá.

munkat családnak, elmentem magánynak. Csók a családnak, ha kellek, majd megtalálnak. Sziasztok!

Hát boldog névnapot nektek, és boldog születésnapot a születésnaposoknak. Ha velem akarsz tartani, akkor www.bitangyuradio.com, a cselegőfal pedig elérhető a chat menüpontra kattintva, vagy ha a weboldal címe elé odaírt, hogy chat.com, és rákattintasz. Ott vagyunk továbbra is a közösségi oldalakon, reméljük, hogy még ezer évig ott leszünk és nem tűnünk el, szóval Facebook, TikTok, meg stb. Gyere, lájkolj, kövess be, és oszd meg mindenkivel, akivel csak tudod. Köszönjük szépen a megosztásokat!

És közben kedvesen kollégáim itt a háttérből hallgatnak, Mókuska is írta, hogy hallgatnak majd, illetve itt van velünk Wolfi is. Kedvesen, szép napot nektek!

és ha ráugrottál a dance floor-ra, vagyis a táncparketre, akkor táncolj velem ebben a 2 órában, hiszen ez a Weekend Dance Floor egészen 18 óráig.

听相当是范围的现在 You are my heart John Boy 那个那个Hát jó szórakozást kívánok mindenkinek itthon és külföldön találkozunk a Cselgő Falon a hamarosan.

és nézem a listát, hogy ki van online, aki nem rejtette el magát, és látom itt a csövegő falon. Itt van velem Bíborka, Bubó, Csámpás Rozi és Pista 67. A többieket is üdvözlöm, akik nincsenek a csövegő falon, vagy elrejtették magukat. Kellemes szórakozást!

És hát a bármit jelentsen a szó, Aziz Amehez a felvétel címe, Ed Sheeran és Wilgen és Vergara felvételét pörgette meg egy kicsit, Mixon Spencer és Janova. Ez érkezik.

Közben a megosztásokkal kapcsolatban írta nekem Wolfi, az megosztásnak számít, hogyha állok a bejárati ajtóban és szól a telefonon. Hát ha hallják a környezetben lévők, akkor mindenképpen

Ha valaki tudja, mi a fene az az Azizam, az írja meg nekem a csevegő falra. Nekem tippem nincs, hogy milyen nyelven van ez. Talán arab. Vagy valami afrikai nyelv.

És hát mi a rendes Csámpás Robi mentegetőzik, hogy kicsit késtem az adásról, unokámmal kellett társashozni. Hát nem kell mentegetőzni, én örülök, hogyha itt vagy még 5 perccel vagy 10 perccel később is. És hát jön Zorb és Rita Ora felvétele. If It's Not Love, ez a felvétel címe, egy Live More remixben pörgetem majd itt a Bitangyó rádióban. Ez pedig az Azizan volt, még mindig nem tudom, mi ez a szó. valaki

És mindjárt jön a napocska egy felkeléssel, vagy pedig a Sunrise című felvétellel. NGB nótája pörög majd Sunrise.

Egyre tetszik nekem ez a nóta, NGB és a Sunrise című felvétel, hamarosan pedig jön egy kis, hogy is mondjam, boxolós nóta. Eye of the Tiger, Wookie feldolgozásában.

Remélem már van hang, mert kaptam olyan visszajelzéseket, hogy valami nem stimmel, de remélem most már stimmel minden. Kevin Harris és Disciples felvétele HVDP Your Love Onyx remixében. Előtte pedig ugye az Olá Olái volt a Two Play-tól.

Ezért jó az élő műsor, mindig van valami izgalmas benne, sose lehet tudni, hogy mi fog történni. Például egyszer rendeltem pizzát, és nem jött meg soha. DJ MD és Olivia felvétele folytatásban, Digging Dead.

Oké, esetleg lemart az elejéről SG-ben a műsor itt a Vitangio Rádióban, a Weekend Dance Flow. Előttem pedig volt MC Csaba, illetve Mókuska. Utána pedig érkezik majd Little Lion élő műsora itt a Vitangio Rádióban. Nálam pedig a folytatásban Geoda Silva és Canelo felvétele. Have you ever seen the rain?

És hogy milyen ismerős ez a dal? Hát azt hiszem, hogy Rod Stewarttal lett a legnépszerűbb ez a felvétel. De ez egy 1970-es rock zene, hiszen a Creedence Clearwater Revival csapat játszott először 1970-ben. És még a Bonnie-em is elénekelte

Hát akkor jöjjön Miss Kelly Morandi felvételében, és lesz benne egy kis halleluja is végre. Imanbek remixében pörög majd a dal.

Azt nem tudom, hogy kinek lesz ma éjszaka alvás, vagy valami buli, de hogyha esetleg nem lesz alvás, akkor nektek szól a következő felvétel, hiszen No Sleep Tonight a felvétel címe, vagyis nincs alvás a mai éjszaka, az előadója pedig Rich Moore. De addig szól Miss Kali és a Hallelujah.

Tehát aki bulizik ma éjszaka és nem lesz alvás, annak jó bulit kívánok. A következő felvétellel is Love You Better. Ez a felvétel címe Breakdown és Caroline Byrne felvétele.

Közben lehet reklámozni ezzel a Bitangyó Rádiót, ahol csak tudod, küld el e-mailben, vagy valami fórumba írd be a Bitangyó Rádió elérhetőségeit. Köszönjük szépen a megosztásokat! Hiszen itt sokszor megy jó zene.

Az úriember pedig lehet, hogy a következőket kérdezi majd, mint a következő felvétel címe, Are You Mine? Venyém vagy? A D.O.D., Malarkey és Mary Rex felvétel a majd.

És hogyha lemaradtál rólunk, akkor MC Csaba műsora volt még előttem, illetve Mókuska műsora, és utána is lesz élő műsor itt a Bitangyó Rádióban, mégpedig a Little Lionnal 18 órától. És hát hallgass a szívedre, hallgass a Bitangyó Rádiót. Listen to your heart, a következő felvétel címe is. DHT és Add Me, No Tie, pörög majd Darwin remixében.

Köszönöm, hogy kérdezték tőlem, hogy miért ismerős annyira ez a nóta. Hát ugye már a svéd csapat, ugye a Rakset felvétele volt 1988-ban. Listen to your heart, ez dolgozta fel DHT és Add Me. Ez pedig a Darwin remixe volt belőle. És jönnek egy páran a folytatásban Gino Fabulous, aztán Young Six, Domenico és Madeline és a Dead Girl.

Közben, ha jól látom, a Csevegő falon kiegészültünk a Katókával is itt a Csevegő falon. Kellemes, szép napot, és hát lehet még jönni bátran a Csevegő falunkra. A Bitangi Rádió weboldalán kattints a chatmenüpontra.

És hát megyünk mélyre, oda belülre, Deep Inside, a felvétel címe, Kevin Palacios felvétele. Egészen 18 óráig Gébelen és a Weekend Dance Floor itt a Bitang Jó Rádióban, utána pedig érkezik hozzátok majd Little Lion.

Egy igazi dance nota Kevin Palacios-tól Deep Inside, és hamarosan érkezik hozzátok Quider és az Oh My című felvétel. Remélem nem a belső szervre gondoltak, Oh My.

Hát visszatérünk a cukornád ültetvényekről ide a Bitangyó Rádióba. Mason, Billy Eilish és Charlie XCX felvétele a Guess Xcedor érkezik Cassie Reggae mashupjában.

serious about this song. You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what? Közben velünk tart a Csörgő Falam, szürke kisegérése, kellemes szép napot neked, örülök, hogy itt vagy. Egészen 18 óráig Gébelen és a Weekend Dance Flow, aztán érkezik hozzátok majd Little Lion. Itt pedig a folytatásban Nelson és az I Need to Feel to Rush.

Egy kellemes Dance Nota, MK-től és Tristan Harry-től, a Living a felvétel címe, jön a Timbaland, Kerry Hillson, D.O.E. és Sebastian, és a felvétel címe The Way I Are. A feldolgozást pedig Jacobi készítette. Yeah, yeah.

És érkezik egy kígyó a folytatásban, mégpedig egy Kobra, hiszen a Kobra felvétele forog majd I Could Do For You címmel, aki énekel benne pedig Moab.

szóval érted, csinálnám, vagy érted, csinálnám, csinálném, nem, no? I could do, for you, Kobra felvétele, és aki énekelt, Morb. Na jó, beszélni sem tudok, de jön egy kis energia nekem is, hiszen Inarger a következő felvétel címe, Franco Lippi feldolgozásában szól majd Evo Max és Bia felvétele.

és már velünk táncol a Sevegő falon, legalábbis remélem, Tika is. Kellemes, szép napot neked, örülök, hogy itt vagy. És közben kiírta a Sevegő falra szürke kisegér, hogy a nők olyanok, akár a varázslók, fel tudnak állítani dolgokat, anélkül, hogy hozzányúlnának

Hát köszönöm Biáéknak az energiát, amit adtak ezzel a felvétellel nekem, úgyhogy mozgatom is a testem mindjárt. Move your body. Ez a következő felvétel címe Dustin McCoy és Aphrodite felvétele forog majd.

nem jön be nekem így az agyomba, hogy ki volt az eredeti előadó, nem Nina Sky volt. Meg abba volt a Jabba. De nem biztos, ha tudod, akkor írd meg a Cserdi falra.

Szóval mozgasd a tested, csaj, Move Your Body Girl, Dustin McCoy, és elfelejtél fel a dolgozása a slágerből. Apex és Boomont felvétele a folytatásban, Someone Like You, ez a felvétel címe. Este 6-tól pedig, bár nem lesz még talán este, 18 órakor Little Lion.

Valaki olyan, mint te, Someone Like You, FX és Boon felvétele, és hát jön egy kis fény a folytatásban, The Light felvétel címe, Robbie Rivera és Hello felvétele, szóval The Light.

Aki még nem hallotta, vagy nem mondtam, elégszer ebben a műsorban, Little Lion 18 órakor egy nagyszerű műsorral vár rátok, úgyhogy ne menjetek sehová. Illetve ti mehettek, csak a füleiteket hagyjátok, ami hallja a zenét.

Közben a háttérbe írja nekem Little Lion, hogy sorry, de még a lemez mosóból vadászom a zenéket. Az olyan, mint az autó mosó, ilyen lemezeket be lehet rakni, és akkor ilyen slaggal mosni, vagy hogy néz ki ez a lemez mosó?

Jó kis hangulata van ennek a felvételnek, engem feldobott Robi Rivera és Hello felvétele a The Light. És Aspire érkezik hozzátok live, az ő felvételének a címe.

És aki nincs a cseten, az nem láthatja, hogy itt van már velünk Little Lion, a következő műsor házigazdája. Szóval, ha cselegni akartok, akkor www.vitangirádió.com és ott a chat menüpont.

mindjárt fel fogsz ébredni, hiszen 18 órától érkezik a műsorod. Hát akkor jön egy kis szuperdupa és a gangsta is, hiszen egyben van a két felvétel. Címe Szuperdupa Gangsta, egy Chris Hoffman mashup. Forog majd!

0: fly.
1: És az utolsó felvételre megérkezett egy tündőri sodvánk a cselődő falra. Kellemes szép napot neked, Bebe, felvétel az utolsó Malo címmel. Egy Dimarre feldolgozásban pörög majd.

Ez volt Gében a műsor itt a Vitangi Rádióban, a Weekend Dance Floor. Remélem, mindenki jól szórakozott a Dance Floor zenékkel. Ebben a kettő órában érkezik a Little Lion. Jó szórakozást kívánok mindenkinek. Hallgassátok továbbra is a Vitangi Rádiót, és ne felejtjétek, hogy vasárnap is várunk benneteket, ahogy mondtam a műsor közben. Jó szórakozást mindenkinek, és kellemes szombat estét. Sziasztok!

아홈 아쿠 나빠다 연결 연결 수

Hello, hello, sziasztok! Csoda szép szombat délután kívánok minden kedves Bitang jó rádió hallgatónak! Hát sejtettem, hogy nem lesz egy egyszerű ideérnem, de hogy ennyire.

háttérben hallgatózókat, a messengeren írókat, majd remélem, hogy írnak, illetve hát a Bizsangyó Rádió csetén lévőket. Szeretném megköszönni Gébelennek az előttem lévő fantasztikus két órát, illetve Mókuskájét is. Én itt amott hallgattalak benneteket, bevallom őszintén, hogy folyamatban nem tudtam. A mai napon több dolog is beszippantott, az egyik a régen várt szeptemberi bolhapiac, Flohmart, ahol bizony szám szerint nagyon-nagyon-nagyon sok lemez sikerült begyűjtenem, bevarázsolnom. Ez egy egészen időigényes munka, tehát ez nem úgy van, hogy lapozok, aztán ez is tetszik, ez is tetszik, ez is tetszik. Én nagyon sok zenébe belehallgatok, nagyon sok van olyan, amit még én sem hallottam, viszont szívesen elhozom nekem, nektek, mindenkinek.

Ez az 1982-es Color együttes új színek albuma, amin az a bizonyos bűvös féltelek dal is rajta van, amit szerintem mindenki ismer, és amit majd a holnapi napon el is játszok nektek. A nagyon-nagyon retro magyar percekben. A mai napon egy pár percet beszélgetve Tikával elárultam neki, hogy én mit is találtam a bolha piacon, és kaptam tőle egy dalt, ami ezen a lemezen van. A címe Arról jöttem én. Azt is elárultam Tikának, hogy bizony nekem is van hiányosságom, hiszen én erről az albumról ezt az albumot nem ismertem, csak egyedül a Féltelek című dalt, és hogy úgy gondoltam, hogy majd nekem reggelente nagyon jó lesz meghallgatni, aztán remélhetőleg majd találok nektek belőle róla dalt. A Tika beelőzött, és azt mondta, hogy ezt hallgassam meg. Úgyhogy ezzel a dallal fogunk kezdeni. Arról jöttem én. Kívánok mindenkinek a következő két órához felhőtlen kikapcsolódás, nagyon-nagyon jó bitangjó rádió hallgatás, és szeretettel köszöntöm a cseteseket, akik Tika Tündér, Szürke Kisegér, Pista 67, Kata Csámpás Rozi, Bubu, és a műsorvezető kollégák közül Gébelen, akinek jó pihenést kívánunk, és várjuk ide vissza ide a Bitangyó rádió mikrofonja is lejátszói mögé. Na akkor Vudu babákat elő!

Én a tündére a Bitangyó Rádió chat falán, hogy ezt a dalt a Triász is átdolgozta. Hát itt jön képbe az, amikor ugye Tündér egy kicsit fiatalabb nálunk, nem sokkal, de egy kicsit azért fiatalabb, és ő neki annyira a 80-as évek nem, de már a 90-es évek is attól tovább minden jöhet. Hát most mondom neked, hogy itt jönnek az alapok. A 80-as években, meg a 70-es években nagyon sok olyan dal van, amit te is szeretsz, kedvelsz. De bizony jó régi gyökerei vannak.

Bizony, soha ne felejtsd el, hogy honnan indultál. Nagyon megérintett ez a dal, köszönöm szépen Tikának, hogy felhívta rá a figyelmemet és a fülemet. Na hát, mivel szombat van? Pick me up! Próbálok nektek egy kicsit pörgősebbet zenélni. Bizony, nagyon jó volt a szüret a mai bolha piacon.

Virtuális időutazásunk 1985-ig repít vissza velünk, minket, bennünket. Szeretettel köszöntöm ott a háttérben Tóth Wolf Attilát is, aki jó adást kívánt nekem. Köszönöm szépen, ha velem tartasz, neked pedig jó zene hallgatás. Itt van velem már Vido Erikám, és szia drága, jó műsorvezetés, nagy ölelés neked és mindenkinek. Nagy ölelés neked.

meglehetősen sok lemez volt, igen, a bolha piacon. Sikerült belefutnom megint egy olyan házaspárba, akik úgy döntöttek, hogy nem kívánják tovább hallgatni a lemezeiket. 30 kis lemez gyűjtöttem össze tőlük, a közel 100-ból, a többi 70-et

Hát van egy bácsika, akihez nagyon szívesen járok, nagyon sok jó 80-as évek vége, illetve 90-es évek beli maxi lemeze van, mindössze 1 euróért per darab. És igen, voltak bolhák is 5 euróért egy marékkal.

Bácsi egy olasz italó diszkó együttes, amely 80-as évek közepén vált ismerté. Szerintem mindenki ismeri tőlük a köhögős dalt. Van is nekem is még egy azon kívül, úgyhogy ez már a harmadik scratch maximum. Egy kicsit lassú voltam, de hát ez előfordul így, mikor lemezezek. Na meg egy kicsit ezért bevallom, őszintén kapkodtam. Ring a dong, ring a ding a ding dong. Nagy puszim és ölelésem Kovács Ildikó.

1996-ban járunk. Hiszen a zene oda repít minket. Közben látom, Bodza is megérkezett a Bitangyó Rádió chat falára.

bár meghallgattam az összes lemezt, amit a mai napon le fogok játszani, a következő lemezre nem írtam rá, hogy hanyas fordulaton kéne, hogy forogjon. Úgyhogy elképzelhető, hogy Tika már is sikerre vitte a voodoo babát.

reményeim szerint már a jövő héttől, de ha a jövő héttől nem is, akkor utána való héttől már tök szár is itt lesz veletek, este 20 órától. Mondjuk én jövő hétvégén nem leszek veletek, se szombaton, se vasárnap, ezért már most elnézést kérek. Tulajdonképpen ezért van ez a vezeklés a mai napon. Bár itt leszek veletek a jövő héten kétszer is, hétfőn is, és csütörtökön is. De hát kihasználom, hogy vénasszonyok nyara van, és ugye én egy vénasszony vagyok, úgyhogy én elmegyek egy kicsit szurdok túrázni. Nem 78, 69. De amúgy különben jó pörgetem, 45-ön, amit halljátok. Ők a clock. You give me love. I give you love. Bütangyó rádió. Give me love. Bizony, kedves tündér, vannak zenék, amik lemezek, amik 78-as fordulaton forogtak annak idején. És ilyet tud az én lemezjátszom is, hogyha lenyomom egyszer a 45-öt és a 45-öt és a 33-at, akkor lesz belőle 78, amit hallhattad. Szóval figyelj!

mert nem tanács, nem ámítás. Nem berippelt lemezecskék. Kőkeményen itt állok ebben a két órában veletek. Nagy puszim és ölelésem kedves Szituskának és Józsefnek nagyon sok szeretettel köszöntünk és hallgatunk, írta nekem. Hát nagyon nagy puszim, nagyon nagy ölelésem. Köszönöm, hogy itt vagytok.

Kedves Kata, nem tudom, milyen az a koszos lemez, játsszuk le, mert hogy... Ezek a lemezek a mai napon már mind átmentek az ultrahangos lemezmosón. De ha ne adj Isten, mert azért volt rá példa, hogy nem jutottam el odáig, hogy lemezt mossak, de szerettem volna lejátszani egy-egy lemezt, akkor is van ilyen kézi, alkoholos, spriccelős, bizigentyűm, amivel azért meg tudom pucolni, tehát semmiképpen nem lesz koszos. Közben megkapta a kisokost tündér a Bitangő Rádió chat falán. 45, meg 33, 78. Azt mondja, ami kedves Pistánk, hogy volt egy kis borvizér, hát kedves egészséged.

bizony egy jó kis West End-dal. I Sam City-től. A maga idejében 15 márka 90 feling volt. Oké, Corral. Több verzióban is megtalálható a lemezen, én hoztam nektek rögtön a West End verziót, ha már arról van szó.

hogy azért a szemfülesek figyelnek, Tika már kezdi kézi, alkoholos, nem is gondolta volna. Tehát mire gondolsz? Igen, tudjanak is kézi spriccelésű van. Kézi spriccelésű ketyeréje van, figyelitek? Azt mondja, bubis víz így jön ki a földből. Jó az a föld. Meg kell mondanom, ahol a fröccs terem, az csak jó föld lehet.

Isten, igazából ez számomra nem derül ki, kedves. Kisegér, de szerintem akkor már egyesült volt, csak még nem volt euró.

olyan határeset, hiszen 1990-es ez a Maxi lemez. Vége lett az egyiknek, akkor el kéne indítani a másikat. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Hegedűs Juditkánkat is, szép estét, csodás Adit, kedves kis oroszlán, sok fület, puszim, nagy ölelésem neked is, köszönöm, hogy itt vagy.

Megmondom őszintén, eljátszottam a gondolata, hogy csak el kéne mennem novemberben megint Hollandiában lemezt gyűjteni. Aztán mai napon hazafelé azon gondolkoztam az autóban, hogy de minek. Volt egy családos régi western sorozat, segítsetek, mi is volt a farm, ahol élünk? Határeset volt az is.

velünk Kardos Szilárd, és szia, Kisoroszlán vacsora után már itt is vagyok, kedves egészségedre, Szilárd. Szép szombat délután kívánok mindenkinek, köszönjük neked is. Szép szombat délután, kora estét, kinek mi, hogy tetszik. Jó zene hallgatás.

Fazasztika, az egy tök jó, nem tudom, Kata erre gondolta, de nekem ez a sorozat, ez nagyon tetszett. Nem is tudom, mikor volt ez. Talán valamikor a fiaim születése előtt, tehát igen, csak 30 évvel ezelőtt, vagy 30 éve, valahogy

az bubu tojad neki. De nálunk Tika valahol a 80-as évek végén játszották ebbe egészen, sőt, 90-es évek eleje. Az RTL Klub. Ez volt a reklámhelyem. De most akkor derítsétek ki azt is, légy szíves. De majdnem biztos vagyok benne, hogy ez valamikor ifjú asszony koromban. Akkor ez a zene mind ide nagy kátal.

ott van, nem hazudok, nem tévedek, 97. október a magyar tévékben. Ugye-ugye, emlékszem én rá. Kata azt mondja, Csillagok között.

Anya Tika, neki ha egy infót be kell fogadni a fejébe, akkor már négy törlődik. Hát igen, ez a korral jár. Könnyen vagyok, hiszen a 15. éve nem nézek tévét. Úgyhogy így csak a régi emlékek jönnek elő a tévé kapcsán.

mármint a forma, ahol élünk, arra gondolsz, kedves tündér, az nem mese volt. Mondjuk arra emlékszem, hogy nekem addig jobban tetszett, amíg még gyerekek voltak. Aztán, mikor már felnőttek és már nagyobb bacskák voltak, akkor annyira nem volt bejövős maga a sorozat. Ez olyan, mint Pinokiónak az adásában, ott útoltuk Béláim.

szeretettel köszöntöm a Bitang Jó Rádió chatfalán Maskurát is. Puszi és ölelés neked is, és Joe papának is. Köszönöm, hogy tiszteletetek. Teket. Valahogy itt vagytok velem.

0: tiszteleteteket tettétek nálam, mert hogy az is neki futó.
1: Minket a zene tart.

0: történet számos, hogyha...
1: Ön most a Hevesen Vegyesen című műsort hallgatja. Little Lion.
2: Szeretettel köszöntöm a mi bőzsikénket, azaz Kihák Pált. Látom már, hogy nagy Anikó is ide tette a szívecskéjét. Remélem a fülecskétek is itt van.

Na, hogy ne csak country legyen, és hogy minél színesebb legyen ez a mai hevesen, vegyesen lemezezés. Mert hogy elég valószínű, hogy egészen 20 óráig lemezezni fogok, de hát ezt azért majd meglátjuk. Az Inner Circle...

Közben én megtudtam, hogy Joe Papa vidéken joggingol. Akkor ő a Jockey Ewing. És akkor te hol sumákoltál? Biztos valahol szexcseteltél itt a háttérben. Az elmúlt 50 percben.

Nem, hát, hát én tudom, hogy nem csigánsz fel. Aki, hogy is mondta? Milyen kecseréd van? Kedves szürke kisegér, valamelyik nap küldtél egy jó kis képet, amit én átprezentáltam, átutaltam Tündérnek, hogy te küldöd, és nem hitte el nekem, légy szíves. Te legyél olyan jó, hogy a samponos flakonokhoz átutalod neki ezt a képet. Ha nem teszed

lemaradtam róla, azzal köszöntötte Szürke kis segértündél. Szóval igen, mikor lemezezek, akkor van olyan, hogy elsiklok itt dolgok felett. Hát ezt nagyon bánom, hogy elsiklottam felette. Örülj neki, hogy csak a Bitangyó Rádió chat falára tett.

Én tudom, kedves szürke kis, egérültem is a székedben. Egy élmény volt. Mondjuk egy kicsit zavart, hogy annyian néztek minket. Na jó, látom, mindenki kezet mosott.

A csapat neve Toy Shop. Hát ugye a játék volt. Kinek mi jut eszébe róla? És egy kis bang bang bang. Nekem a kézmosás.

az üveg, nem csak a pincérek rögtek, szerintem mindenki röhögött. Aztán jött a katapult. Kivettem irányítva, mert nagyon ficceregtem.

Azt mondja, tündér nem tudja, hogy mi történt. Szeretné tudni. Mi? Hát miért nem jöttél el? Mert puding vagy azért? Kicsi puding. Azt mondja, hogy ha ilyen mondat elhagyja a számot, akkor tuti nem vagyok ártatlan, de tuti az voltam. Tika. De tika. Engem csak behúztak oda a csőben.

Kedves kisegér, ne haragudjál, de milyen szimbólumot kéne látnom? Tehát az A betű nálunk maximum egy vessző van fölül, és akkor A betű lesz belőle, nem pedig két pont oldalt.

Amúgy 1996-ban járunk. Egy évvel a Farm, ahol élünk sorozat vetítés előtt. Imi Jam. Jam. És ki ez az Imi? Már nem csak a Szabit, már az Imit is keresünk.

Imi, aki lekvárt teszik. Tündér szerény, bevallása szerint. Nagyon tud ma. Szóval akkor az az Imi Jam. Nem maradj csendbe, bírjuk nagyon.

te csak hiszed, kedves tündér, hogy nem ismerjük a fantáziára. Általában különben azok a típusú emberek, mint én, akik mindig kimondják, amire, vagy legtöbbször kimondják, amire gondolnak, és szeretnek nagyon kétértelműen, egyértelműen fogalmazni. Szóval mi nyitott könyv vagyunk. Kapod, amit látsz. Aztán vannak azok a láthatatlan lapos sumákok, akik megjátszák, hogy hú, milyen jó kislányok, meg jó kisfiúk.

Analizi Bermanutan. Jön egy kis Pet Shop Boys. A Békatka így járt, BBB, ő esküvőn van, nem tud itt lenni velünk, de hát majd aztán, ha itt lesz, akkor lejátszom neki is. Bizony, láthatatlan lapos.

elemezzük ki, mennyivel jobb cipőnek lenni, mint a királylánynak. A királylány vár ott fönn a torony tetején. Növeszti a haját, növeszti, engedi le, nem jön maximum csak a

0: vagyok.
1: Léla. Hát ez egy ugyanolyan hülye zene, mint a fa. Nem sok van belőlük, van egy pár, én is szeretem ezeket. Mondjuk ritkán jutok el erre a szín.

valamivel, s megint oda hívok mindenkit, s azt mondom nekik,

0: Béla!
1: Béla!
2: Béla, Béla, Béla! Kedves tündér, nálam akkor fog Varga Irén szerepelni az én műsoromban, amikor ilyen zene. Ha csak véletlenül el nem cseszek valamit. Vagy ti nem kértek valamit, de ezt nem szeretném teljesíteni. Még neked sem, Béla.
3: Köszönöm, hogy meghallgattatok. Béla volt.
2: Mert én ilyen galád vagyok. Nem szeretnék haladni a korral.

mint ahogy tegnap azt az órumra kötötték, hogy haladni kell a korra. Nem kell haladni vele. De mindenki haladhat vele, amerre akar.

Kaptunk egy pólót szürke kis segélyektől itt a Bitang Rádió chat falán, amire az van írva, hogy Béláim, gondolkodjunk. Vaskor azt írja, hogy ő föl nem venné. Tika simán fölvenné. Tika fölvette a találkozóra azt is, hogy itt mindenki hülye, itt mindenki. Úgyhogy ezek után nem is viselkedhetünk már.

közben azért számomra kiderült, hogy itt van a háttérben velünk még Tóth Wolf Attila. Kaptam egy ilyen kérdést, hogy te is, Bélán? Már engedjük itt egy kicsit a végét, ezt az utolsó fél órát.

Hiszen 20 óráig vagyok ma itt veletek, aztán majd holnap 9 órától várlak benneteket. Nagy-nagy szeretettel már, aki nem képes elmenni vasárnap dolgozni, ugye? Hossz János!

Őt. És hát a gyúr azt tudja, hogy a pezsgőhöz jár, dukál az a bizonyos eper. A máshonnan nem megtanulhattuk. A Micsoda nő című film.

아니라 hát amíg a mulatós zenével világgá lehet kergetni, ha csak nem éppen lakodalomba vagyok és táncolok reggelig, addig bizony... Ez a fajta minőségi folkzene, ez...

0: Közben úgy döntöttem, hogy berakom még a Winchestert, hogy...
1: 99.
0: Vadásszak még nektek hasonló zenéket, de hát így letérdelt az a Sam Broadcaster. Remélem, hogy hallotok. Kérek egy kis visszajelzést. De minden jel szerint igen, már Tika érdeklődik, hogy na mit csináltál? Kicsit bobráltam, bizergéltem.

én, amikor letérdel. Bemenet közben nem kéne dugdosni itt össze-vissza mindent.

0: kisem remeg asztal fájában, a szívemben száz nyilaló fáj.
1: Na jaj, igassunk egy kicsit.

Már ma elég ilyen country is hangulatban vagyok, lóra föl. Gyá. Aztán vigyázni a ló nyeregében. Mert elképzelhető, hogy esetleg szúrni fogott valami. Ők már a Dallas. És a Szúra Pávatól itt a Bitangyó Rádióban.

hogy említsek valamit a holnapi napról is. Holnap reggel 9 órától várlak benneteket szeretettel, egészen délután 13 óráig, csak úgy hevesen, vegyesen, ahogy ezt vasárnaponként megszokhattátok, de már előre elnézést kérek, mert jövő vasárnap nem leszek itt veletek újfent. De cserébe holnap 4 órát. Aztán majd egy kis rövid ebédszünet után érkezik hozzátok MC Csaba és a Music Box. Gébelen. És a végén, de nem utolsó sorban, 18-20 óráig majd Tóth Wolf Attila zárja a

fiúk szeretik a sört. Lehúzza egy förkén sört. Vagy kettőt, hármat, négyen. Mi meg szeretjük a fiúkat, igaz, csajok? Tényleg szürke kiségért sikerült lehűteni ezt a sört? Mert a pincét hiába kéregette.

Szóval a tündér szagolgat egy pohár sört itt a GIF formájában, itt a Bitangő Rádió chat falán. Hát, hogy egy pohár bort az ember szagolgat, azt értem. Sört? Lehet, hogy nem is szagolgatja, hanem

Ki mi szeretett volna lenni gyerekkorában? Én vonatkerék pumpáló. Tündér az királylány szeretett volna lenni gyerekkorában, most mióta felnőtt, azóta már nem királylány szeretne lenni, hanem sör.

Most kurán magasra szeretett volna lenni. Hát ez összejöhet. Fölállsz a kis székre. Vagy a nagy székre. Tündér villamos vezető és állatorvos szeretett volna lenni. Ebből az összetett szóból az orvos sajnos nem jött össze.

0: Hobbit Hangi Most Rádió, mert
1: most csak boldog szeretne lenni. Azt mondta, hogy kapjam be. Na, keressük azt a lányt.

Kedves Bitangyó Rádió hallgatók, ennyi volt már a kis oroszlán. Reggel 5 óta talpon vagyok, úgyhogy én most elköszönök tőletek, már csak azért is, hiszen holnap reggel 9 órától 4 órában várlak benneteket egészen délután 13 óráig. Ha tehetitek, akkor tartsatok velem, ébredjetek velem, főzöcskézzetek a zenémre. Várlak benneteket majd nagyon nagy szeretettel. Köszönöm szépen a Facebookosoknak, a Messengeren íróknak, a háttérben hallgatózóknak is külön köszönet és hatalmas nagy ölelés. A Bitangyó Rádió chat falán aktívan részt

0: ha nem ígértem volna meg holnapra azt a 4 órát, akkor még csak-csak lehet, hogy ráhúztam volna egyet, de így tényleg, szóval elmegyek és pihenek egy kicsit, aztán holnap hajnalban majd megpróbálom most összeszedni magam.
1: Amíg hiába hívlak, amíg máshol kereslek, amíg így...
0: Kívánom nektek, legyen olyan a mai estétek,

kívánok nektek csodaszép estét még egyszer, pihentető jó éjszakát, és holnap reggel délelőtt 9 órától várlak benneteket nagy-nagy szeretettel.

Azok esetleg, akik holnap nem lennének, azoknak elárulom, hogy hétfőn 18-20 óráig a szokott időben itt leszek veletek, illetve a jövő héten nem leszek vasárnap, de leszek csütörtökön 16-18 óráig.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek, 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megáll.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

száraz kórót, szélvésztől kergetve. Bújdosó szeretőd, jusson majd ezed.

0: Mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió. A legjobb zenék.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részlőrészszer megsebzett bronz térdű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tepes rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Nincsen frekvencia. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.